0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök augusztus 18-ai magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Nem kizárt, hogy terrorcselekmények voltak az árakörnyéki gyújtogatások. Jövő héten elkezdődhet a Paks teljes újraindítása. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: A horvát korrupció és szervezett bűnözés elleni ügyészség is bekapcsolódott annak a négy embernek az ügyébe, akiket a Zára környéki szándékos tűzokozásokkal gyanúsítanak, és azt vizsgálja, fennállhat-e a terrorcselekmény bűncselekményének gyanúja. A horvát rendőrsége három horvát férfit és egy lengyel nőt gyanúsít azzal, hogy előre kitervelten, egymással megállapodva 10 helyen szándékosan okoztak tüzet Zára megye térségében augusztus 14-én, 15-én. A rendőrség közlése szerint a 46, 45 és 42 éves horvát állampolgárságú férfi, valamint a 33 éves lengyel állampolgárságú nő nyílt lánggal, illetve öngyújtóval meggyújtott éghető anyaggal okozta a tüzeket, és ezzel emberek életét, valamint nagyértékű vagyont veszélyeztetett. A négy embert szombat este foglalták el, miután a rendőrség lakossági bejelentést kapott arról, hogy Benkovács tágabb térségében az út mellett tüzet gyújtanak. A rendőrség nem sokkal később egy zárai rendszámú személyképkocsiban találták meg, és vették őket őrizetbe. A házkutatás során a 42 éves férfinál egy félautomata puskát és 44 ahhoz tartozó lőszert, a 46 éves férfinál pedig egy pisztolyt és több mobileszközt foglaltak le. Horvátországban az utóbbi napokban több nagy kiterjedésű erdő és bozót tűz pusztított. A legsúlyosabb az Omis térségében, Lokvarogoznicánál a múlt csütörtök este keletkezett tűz volt, amely mintegy 1000 hektárt érintett. Lakóépületeket és járműveket is megrongált. Egy ember meghalt, több mint 40-en megsérültek, és több ezer embert kellett ideiglenesen biztonságos helyre menekíteni. Pénteken dugjótokon is nagy tűz ütött ki, ahol a lángok lakó és üdülőépületeket veszélyeztettek. Súlyos motorhiba miatt kénytelen volt leállítani a és kereskedelmi forgalomban. A 2023-ban épített Dalmácia a Jadrolínia flottájának a legnagyobb hajója, amely a Split Bari és a Split Ancona, valamint a Dubrovnik Bari útvonalakat szolgálja ki. A hét végén a hajó nem tudott kiputni Dubrovnikból, miután súlyos műszaki hibát észleltek a motorjában. Az ankonai járat egészében közlekedik, így a Dalmát, valamint a szomszédos hercegovinai régió turizmusa és gazdasága szempontjából is stratégiai fontosságú összeköttetésnek számít. A szezonális a bári járatok emellett szintén jelentős számú olasz turistát vonzanak a térségben. A cég elnézéskét az érintett utasoktól is közölte, hogy kénytelen törölni a közelebbi járatokat, az ankonai és a bári útvonalon egyaránt. A társaság ígérete szerint minden utasnak visszatérítik a jegy árát, valamint megtérítik a törlésből eredő egyéb költségeket is. Ezen felül alternatív közlekedési lehetőségek biztosításán is dolgoznak. A hajózási társaság ugyanakkor sem a motorhiba pontos okáról, sem a javítás várható időtartamáról és helyszínéről nem adott ki részletesebb tájékoztatást. Azt sem erősítették meg, hogy rendelkezésre áll a helyettesítő hajó az olaszországi útvonalakon, mint ahogy az sem, hogy meddig tarthat a szolgáltatás szüneteltetése. Kritikus szakaszához érkeztek a paksi atomerőmű biztonságos működését szolgáló dunai vízügyi munkálatok, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a vízügyi szakértőkkel jelentkezett be Dunaszentbenedekről. Mint mondta, a helyszínen a vízügy és a honvédség közreműködésével 5 munkafolyamat zajlik párhuzamosan. A bárkás vízhadúzasztás mellett kövekkel mérséklik annak kedvezőtlen hatásait, betonozzák a hídfőt és a lejáró utat, valamint folyamatos a kőbehordás. A honvédség helikopterei hétfőn további 50-60 tonna betonkockát helyeztek el. A bárkákat délelőtre mindegy 150 cm-rel süllyesztették le. Rögzítésük köz pedig rendkívül vastag, 26 mm-es acélsodronyokat használnak. A kormányfő azt is elmondta, hogy a rátkevei zsilipág megnyitása további 2-4 cm-rel emelheti a vízszintet. Az előrejelzések szerint még további 2-2,5 napig apad a Duna, szerda estétől azonban az osztrák vízgyűjtőkön lehulló eső miatt ismét emelkedés kezdődhet. Hozzátette, hogy ha a munkák a tervek szerint zajlanak, akkor a jövő héten megkezdődhet a leállított turbinák visszakapcsolásának tervezése. Szerinte a következő 2 nap döntő lesz. Bár továbbra is kritikus a helyzet, az eddigi beavatkozások már az apadás ellenére is vízszintemelkedés hoztak Pakson.

1989. augusztus 19-én az osztrák-magyar határon Sopron közelében békedemonstrációt tartottak. A pán-európai piknik fontos előzménye az Európát ketté osztó vasfüggöny átvágásának, Németország egyesülésének és az Európai Unió keleti kibővülésének. Kelet-németek százai szakították át a határt, a határőrök hallgatólagos beleegyezésével. Erre az eseménye emlékezünk az Európa Nap elnevezésű találkozóval, amit 1990 óta minden évben, augusztus 18-án rendeznek meg az osztrák határ közelében. A pán-európai piknik egy pozitív történelmi esemény, ami az osztrák-magyar államhatár magyar oldalán, Sopron puszta térségében, a közigazgatásilag Fertőrákoshoz tartozó Pius pusztán. 1989. augusztus 19-én Habsburg Ottó és Pozsga Imre fővédnökségével megrendezett békedemonstráció volt. Augusztus 19-e hajnalán kiürült a budapesti NDK, turisták menekültábora és délután a határon összegyűlt, de érvényes útlevél nélküli NDK állampolgárok a piknik eseményeit kihasználva áttörtek a határkapón. A szolgálatban lévő fegyveres határőrök azonban tanúi bizonyságát adták annak, hogy a szolgálati előírások fölé helyezhető az emberiesség. Az esemény jelentősen befolyásolta az NDK állami létének jövőjét. Szeptember 4-én Lipcsében tömegtüntetések kezdődtek. Szeptember 10-én Horn Gyula magyar külügyminiszter a Hét című tévéműsorban bejelentette. Az itt tartózkodó NDK állampolgárok saját, tehát NDK úti okmánnyal eltávozhatnak abba az országba, amely befogadja őket. Ez 0 órától lép érvénybe. Már rögtön a bejelentés követően éjfélkor több ezer NDK polgár hagyta el Magyarországot a Hegyeshalmi határátkelőnél. A magyar politikai vezetés az NDK vezetése való egyeztetés nélkül hozta meg a döntést. 1989. szeptember 30-án a varsói NSK követségre bejutott kelet-német polgárok szintén szabadon elutazhattak nyugatra. A tömegnyomás odáig fokozódott, hogy a berlini fal is leomlott. A magyarok az osztrákokkal pikniket szerveztek, habár egy piknik a világ legtermészetesebb eseménye. Ezen a békésnek szánt rendezvényen a legváratlanabb akcióra készültek a kezdeményezés kigondolói. Van olyan vélemény is, hogy a piknik előkészületeit hallgatólagosan jóváhagyó magyar kormányfő Németh Miklós tesztelni akarta a Szovjetunió reakcióját. 1989. augusztus 15-én az NSK-ban működő Szabad Európai Rádió Müncheni stúdiójában a Magyar Híradó című műsorban így hangzott el a piknikre invitáló hívás. Hívunk minden kedves érdeklődőt egy pán-európai piknikre Sopronba. A rendezvény sorozat augusztus 19-én szombaton 15 órakor kezdődik a Sopron kőhida és Sopron puszta közötti egykori határsáv helyén. A helyszín gépkocsival a Sopron belvárosából Fertőrákos felé vezető útról közelíthető meg. A Rozoga határkapu áttörése az egyik fontos előzményévé vált az Európát ketté osztó vasfüggöny végleges eltűnésének, Németország egyesítésének és az Európai Unió keleti bővítésének. Az államhatáron álló idejét múlt vasfüggöny rozsdás fakeretes drótkapujánál tartó rendezvény elmondata Bonsd és Vidd volt. A magyar kormány kimondatlan jóváhagyásával is mintegy 300 NDK állampolgárnak sikerült a jogi és fizikai határkaput egyszerre áttörve átszökni a határon.

1989. augusztus 21-én azt nyilatkozta a Deutschlandfunk német rádiónak, hogy nem számoltak a tömeges meneküléssel, és nem tudott arról, hogy német nyelvű röplapok tájékoztatták a kelet-német állampolgárokat a szökési lehetőségről. Philipp Mária az esemény főszervezője és a történészek kutatása szerint 1989. augusztus 19-én nem volt érvényben tűzparancs a határon. A szolgálatban lévő Bella Árpád határőr parancsnok azonban azt nyilatkozta az ATV televízió egyik műsorában, hogy a minősített esetekre vonatkozó tűzparancs akkor is érvényben volt a katonai szabályzat szerint. Annak ellenére ő felelős parancsnokként nem adott ki olyan parancsot, ami emberi életeket követelt volna. Minden esetre a piknik jóváhagyásával az ország demonstrálta szándékát a vasfüggöny végleges lebontására. Erich Honecker, az NDK államtanácsának elnöke, aki nem értett egyet az eseményekkel. A Daily Mirror egyik interjújában Habsburg Ottót nevezte meg felelősnek az NDK-ból történő tömeges kivándorlásért. A pikniket követően Németh Miklós fenn akarta tartani annak látszatát, hogy Magyarországon komolyan őrzik a határt. El akarta kerülni, hogy az NDK váratlanul ellenlépéseket tegyen, és Honecker kétségbeesésében követelje a Varsói Szerződés csapatainak mozgosítását. A határnyitáshoz és a nem várt áttöréshez vezető külpolitika meghatározó személyisége volt Horn Gyula, aki diplomáciai tevékenységével hozzájárult a német egysége megteremtéséhez. Így őt nyugaton az európai békefolyamatok egyik nagyon fontos szereplőjének ismerték el. Kovács László későbbi magyar külügyminiszter szerint azonban világos volt, hogy a Szovjetunió nem fog lépni egy ilyen esetben, hiszen szó szerint mindig ugyanazt mondták, ez Németország és Magyarország ügye, ebben a Szovjetunió nem kíván állást foglalni. Az akkori ideiglenes átkelőhelynél történt határáttörés helyszínén kialakított Pán-Európai Piknik Emlékpark 2015 óta az Európai Bizottság által létrehozott Európai Örökség címet viseli.

0: időjárás jelentés.
1: Napsütéses, kellemesen meleg volt vidékünk mai időjárása. Eszéken délben 26 Celsius fokot mértek, a légnyomás értéke 1014 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett részben napsütéses és valamivel melegebb időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt déli, délkeleti irányú szél fúj, a hőmérséklete valamivel növekszik, és a reggeli órákban 17 fok körül alakul. A legmagasabb nap Pali nem haladja meg a 32 Celsius fokot. Augusztus 18-ai adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel köszön el önöktől. A viszont hallásra.
0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.